0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptalisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Motorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Motorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel.
2: Let it be, let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptorista.hu.
1: Csodálatos műjégtája csalogat. Ide-oda cikázom a párok között, villogó korimon. Válcámon kínálom a filtolt és a frissítő drazsért. Főlet éjszakán mentolillat száll felé.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: A popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

A Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

poptarisznya.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Istent érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.
2: Foundation is in the whole of mountains. Jah loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things have been spoken of the O city of God. I'll make mention to Rahab and Babylon, to them that know I. With the old Philistine and Tyre, with Ethiopia, it shall be said that this man was born there, and the highest himself shall establish the earth. Jah Rastafari.

Jó estét, jó napot, jó reggelt, kinek, mikor. Fodor vagyok, Fodor János, és aki énekel önöknek, Bob Marley, a Hotel California.

A téve ezzel a dallal indul a Poptarisznyában a Fodrok című műsor. És most már több mint 12 éve hallható a Rádió Bézsen is. Az Eagles együttes legendás felvétele most tehát egy élő koncert formájában szólal meg, azaz dehogy élő, hát minden elmúlt már. Talán ez a dal, ez túlél mindent.

0: emlékszem. Igen, 1976 volt.
1: These mist-covered mountains.
0: Fodor és Havas, Havas Erik életük első közös rádió műsorára egy szombat délelőtti 2 órás műsorra készülnek. A szereposztás úgy adódott, hogy nekem kellett a stúdióban lennem. Én voltam a műsorvezető. Erik akkor még visszafogott volt. És a műsor témája a munka volt. A munka ebéd. A munka értekezlet. A munka érdemrenddel kitüntetett. A munka hőse. És így tovább. Szóval 1976 volt, és ez ugrott be nekem most, amikor a mikrofon mögé ültem, hogy én most a munka hőse vagyok. 2026. 8. hó 4-e van, este 8 óra, elmúlt 9 perccel, amikor én itt beszélek, és amikor 34-35 fok van ebben a saját magam kreált stúdióban. Szóval tök meleg. És én mégis itt vagyok. Kitüntetem magam. A munka hőse címét adományozom.

Egy régi emlékkel kezdtem, időutazás volt, milyen furcsa, hogy eszembe jutott az a régi felvétel. Hát sok szempontból volt érdekes, lehet, hogy egyszer majd mesélek róla, az is lehet, hogy már meséltem. Na mindegy, ezen most lépjünk túl, mert most egy régi emlék helyett hívok egy régi álmot. Ugye tudják folytatni? Adom is onnan a szövegét. Hívok egy régi álmot, várom, ki benne áll, álomarcú lány. Értem, ha szólal bennem, érzem, ha megérint. Álomarcú lány.

0: egy nyugodt hang, Fodor. És egy nyugodt műsor, Fodrok.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: Kedden, pénteken meg a Rádió Bézsen. Köszönöm, hogyha itt vannak. Igen, Fodrok, Fodor Jánossal. Most már jó régen, kicsit unom is magam. Ha önök még nem, akkor olyan nagy baj nincs. Bár azt gondolom, hogy eljön az idő, amikor abba kéne ezt is adni, de ez még odébb van egy kicsivel, mert hát még tervek is vannak, és ugye hétről hétre, hogyha motoszkál bennem valami, általában megosztom önökkel. Most például az, hogy szeptembertől egy új műsorsorozat fog indulni a Bézsre, több is, de amit én csinálok, és annak az a címe, hogy a siestától a fiestáig. Spanyolországról fog szólni ez a műsor. Arról, hogy ott hogy élnek az emberek, miből, mennyiből, mik a szokásaik, mik az ételeik, és így tovább, és eddig már három műsort rögzítettem, és Nemes Gábor barátommal, aki Barcelonában él, külpolitika újságíró ő, és sokkal több időt, nálam már idősebb, és sokkal több időt töltött az életében külföldön, mint itt Magyarországon. Érdekes fickó, amúgy készítettem vele egy beszélgetést, ami róla szól, és ez is megtalálható, utólag is meghallgatható. És nem ezért, azért mondtam csak el mindezt, mert akarok három olyan felvételt is mutatni, ami spanyol, és mivel én szeretem a blues-t, azt gondoltam, hogy most három blues zenét választok. Hát, hogyha önöknek is tetszik, majd meglátom, hogy egymás után adom le őket, vagy elhelyezem a ma estébe itt-ott. Legyen ez az első.

ismertem egy nőt, aki hát imádta Bon Jovit, és alig-alig volt olyan koncertje, ha Európában járt, ami nem ment volna, elkerült, ami bekerült, igazi rajongó.

kezdettem el a spanyol zenét, zenéket, a bluesokat sem, egyébként van autentikus is a tarsolyomba, de szerintem most jó hallgatni egy kicsit Bon Jovit.

Nem tudom, mitől jó a jó. Két ember megszólalt franciául. Apropó francia ország, francia nyelv, egy magyar költő, Baranyi Ferenc írt egy dalt. Én dalnak nevezem, de hát persze vers, de olyan csodálatosan zenél ez a kortárs zseni, Baranyi Ferenc, hogy elképesztő, szóval írt egyszer egy jó verset, ami úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy dalos kedvű csúnyácska asszony, kit leverebezett a szajnaparti zsargon. A szürke, arctalan nép verebezte le, mert őt fejezte ki trillátlan éneke. Nem olvasom végig a verset, keressék meg, Piafa címe persze. Talán az utolsó két verzét, verszakot elmondanám ebből a versből még. Azt írja Baranyi, hogy fényes dalesteken sokaké volt, de éjjel maga egyezkedett a rettentő sötéttel, amit a szerelem világított csak át, ha az üvegtetőn a hold bekandikált. S a csúnya kis veréb szép lett önön dalától. Már hangja sem reszelt érdesen, mint a ráspoly, inkább melengetőn simult a lelkeinkhez, ahogy ágyba simul hozzánk a drága hitves.

emberek milliói döntenek úgy, hogy nem engedik közel önmagukhoz a szerelmet. Nem lesznek többé érzelmesek. Vastag falat növesztenek maguk köré, hogy senki ne okozhasson többé nekik fájdalmat. Ennek nagy ára van. Senki nem okozhat nekik ugyan fájdalmat, de boldoggá sem teheti őket senki. Érte a show.

Igen, mondtam valakinek, hogy jó-jó, de az eredeti az a legjobb. Leonard Cohené. De ez is, így is, ez is.

Amikor ezt a dalt hallgatom, akkor van úgy, hogy eszembe jutnak Adi sorai. Amikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem csöndesen, és váratlanul átölelt az Isten.

és ha már Adi segítségével Istent szóba hoztam, hát egy nagyon rövid vers még, a tökéletesség megformálása néhány szóban.

Előbb a part fogyott el, aztán az éj, aztán az üresség, s ami eztán volt, ott kezdődött.

fésű meghalt a hajadban. Simogatásom is megállt. Kiveszem a fésűt kezedből. Mindennek vége. Karom fogva

0: Tökéletes, nem? Pilinszky és ez a feldolgozás. De hát zuhanjunk vissza a valóságba.
1: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És a Rádió Bézsem. Hát ígértem ugye, hogy spanyol zenéket is hallgatunk. Eddig egyet mutattam önöknek, jöjjön most a második. Ez is blues. Olyan blues, ami beillik, beleillik ebbe az estébe. Hát, ha még itt vannak. Mindjárt megnézem a közösségi oldalt, hogyha akarnak írjanak nekem, egymásnak.

Szóval lesz egy műsor Spanyolországból a Rádió Bézsen szeptembertől, és ilyen, meg nem csak ilyen spanyol zenék fognak szólni, miközben elmondjuk, hogy milyen ott az élet.

régi hallgatónk néha elveszettnek, hiszen már itt van velünk Kovács Győr Topi, és ő is helyesen megírta, hogy eredetleg ez a dal Joe Cockerhöz kötődik.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptaliznya.hu-n.
1: Hát ha voltak olyan kedvesek, és megírták, hogy ez a dal, az imént hallott dal eredetie kihez kötődik, akkor most elmondok 7 mondatot. Ha valaki meg tudja nekem írni, hogy kinek a mondatait mondom, akkor hálás vagyok. Most elviselhető. Most másra gondolok. Most semmi sincs. Most én vagyok. Most minden van. Most tűrhetetlen. Most pedig, most és egyedül, itt és most, végképp egyedül. Csak te, meg én. Kinek a versét mondtam el?

Van, aki egy panellakásban lieg, van, aki talán kórházban, egy fülhallgatóval. Szóval lehet, hogy sokan vagyunk. Külön, külön, és mégis együtt. Meg az is lehet, hogy kevesen vagyok. Mindegy. A zene jó, az élet szép.

milyen furcsa megrettentem ettől a két szótól, vagy háromtól, hogy közhelyeket kiabálok én itt világgá. Az élet szép. Tényleg közhely. Lehet, hogy szebben vagy másképp kéne mondani. De hát igaz. Nagyon is igaz. Na most jöjjön egy olyan örökzöld, egy igazi klasszikus, egy csoda, ami azt hiszem, hogy hát mindig meghallgatható lesz. Mindig. És hát persze

Hát, hogyha elfelejtették volna, akkor mondom, hogy ez a műsor a Fodrok címet viseli, engem úgy hívnak, hogy Fodor János, egy órája és 3 perce vagyunk együtt. Amikor én beszélek itt a mikrofon előtt, akkor 2026. augusztus 4-e van, dög meleg, a Dunában kevés víz, meg a csapokban is sok helyütt már. De lassan-lassan el fog múlni, azt mondják az okosok, hogy még 2 napot kell kibírnunk, aztán 40 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk újfent. Szóval itt a Fodrok, a Poptarisznyában és a Rádió Bézsen, és hát remélem, hogy az önök otthonában most, vagy ott, ahol vannak éppen.

Azon gondolkodom, hogy mi minden beleférte egy órába. Egy óra és öt perce vagyunk együtt. És hát volt már Pilinszky, volt Vörös, volt annyi minden, annyi jó dal, annyi érzelem, gondolat. És csak egy óra és öt perc telt el. 65 perc. Semmi. Vagy nagyon sok annak, akinek kevés van hátra.

Az is milyen érdekes, miközben ennek rólaljuk, hogy hogy Pilinszky mindig előjön, mindig oda kúszik, nem tudom lerakni, viszem magammal most már évtizedek óta azt a néhány sorát, ami néha simogat, néha üt. Mindegyik szomorú tulajdonképpen, és mégis mindegyik felemelő. Például most eszembe jutott a Derlis Alkiton ezt a dalt. Eszembe jutott a Kárhozat című verse. Öt sor. Nem is magyarázom, önök tudni fogják, mire gondolok. Holott a semmi van jelen, a világ azért tovább lüktet. Az erek szállítják a vért, a kéz csomót köt, kulcsra zár, gyufát gyújt, és megágyaz az éjszakára. Egy sor, nem több, egészen elképesztő. Tökéletes.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És persze a rádióbizsar, nem cserélem le ezt a fantasztikus összekötő azonosítót, cintula hangját, nem akkor sem, hogyha ha nincs ott, és nekem mindig külön kell elmondanom, hogy ez közös műsor a Bézzsel, mert a cintulát egyszerűen mindnem kell a hátamon tovább, vagy nem mindnem kell, ott ül rajta, és nem nyom, nem nehéz. Szóval ő van. Ugyanis ő mondja, ha valaki nem tudná, ő mondja ezeket a közteseket, amik mondjuk úgy, hogy azonosítók szaknyelven. És hát, hogyha a cintulára emlékszem, akkor most muszáj vagyok még egy olyan embert említenem, akitől ma már egyetlen egy magyar felvétel szólt eddig, ugye? Akitől ma már hallottunk egy csodát, Somló Tamást. És arra gondoltam, hogy én két dalt szeretnék ma még lejátszani tőle. Az egyiket nem egyedül, sőt, egyik, mind a kettő egy duett. Na, gyerünk!
3: El fogjuk dialogizálni, meg kagatelizálni a Vallomás színű dalt, amit a szegény Bartotomi hagyott ránk hagyatékul. Vallomás.

그러니까 지방입니다. 여러분 안녕하세요. 지방입니다.

0: dal címe Vetkőzés.
1: Egy kicsi gitár még valami kell.
0: Udvaros Dorottya és Somló Tamás.
1: Semmiséget mondj még nekem, azután bármi.
0: És a Vetkőzés után majd arra gondoltam, hogy jöjjön BB King, talán az lesz a

0: Finom vagyok.
1: Hát, ha maga van, akkor nem olyan fájdalmas. A búcsúzás, bye bye baby. Bye bye baby 3B. Miközben

lehet, hogy az én legjobb százomba biztos nem férne bele. De multidéző.

megírná nekem? De tényleg kíváncsi vagyok. Csak iszom egy kortyot. Megírná, hogy hogy hallgatja ezt a műsort általában? Ilyen háttérrádiózásként is lehet, ugye? Valakivel közösen. Lehet úgy, hogy azért figyel, de közben tesz-vesz. Netán egy könyv is a kezében van. Vagy fülhallgató van a fején, és koncentráltan figyel, és próbál erre a két órára teljesen minden mást kizárni. Szóval, hogy hallgat? Tényleg kíváncsi vagyok. Tud például közben beszélgetni valakivel? Vagy általában egyedül van ilyenkor? Jó lenne tudnom. Persze én akkor is ugyanígy tenném a dolgomat. Nem hiszem, hogy mást tudnék, vagy másra képes lennék, de gondolkodtam, hogy én úgy szoktam rádióműsort hallgatni. Majdnem mindig koncentráltam, figyelek. Ezért sok időmet elveszi más elől. Olyan a háttérben ritkán. Ha meg rossz, kikapcsolom, persze. Nézem az órát, nincs nagyon sok időnk hátra. Két duettet bekészítettem még, ha már belevágtunk az imént. Mind a kettőt szeretem.

0: Ízlés és minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok ma is. Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu-n. Zene, gondolat, érzelem. Csak egy műsor Fodorral. De én is hallgatom. Fodrok.

Hát csobban ne jelszor, mielőtt Phil Collins megszólalt. Igen, a Pop Tarisznyán kedden és pénteken a Rádió Bézsen. Önnek lassan-lassan meg nincs más dolga, már ha megtisztel engem természetesen, mint hogy értékelje a mai estét, megérte, hogy velem töltötte. Ugye azt szoktam kérni, hogy 0 és 10 között egy számmal, úgy az egészet, a zene, a duma, a hangulat, ahogy tetszett. Egyetlen egy számot, ha elküld, az segít nekem. Köszönöm szépen a figyelmüket.

0: Mm-hmm. Igen. Let's cut the number.
1: Én is köszönöm a figyelmüket. Minden jót kívánok mindenkinek, és remélem, hogy egy hét múlva mindannyian itt tudunk még lenni, mindannyian tudjuk hallgatni ezt a műsort, én meg remélem, hogy meg tudom csinálni. Úgyhogy jó volt önökkel, vigyázzanak magukra, holnap is kutya meleg lesz. Ha meg máskor hallgatják ezt a műsort, mondjuk pénteken a bézsesek, akkor meg remélem, hogy holnap már, nekik holnap már kellemesebb, már jobb idő. Szóval viszont hallásra!

0: 1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.